0: Bugalu, Bugalu,
1: hey.
0: Bugalu, Bugalu,
1: hey.
0: Kalalu, Kalalu,
1: hey.
0: Shalu, Shalu,
1: hey.
0: Kolbu, Kolbu,
1: hey.
0: Sadu, Sadu,
1: hey.
0: Dada, Dada,
1: hey.